Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakósból csak

és megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezet, amit

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Mai műsorunkban elsőként a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Bartók Zsolt lesz majd első vendégünk. Arról is szólunk, jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. Az eseményhez a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik, hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet. Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető tájékoztatja majd Önöket a programokról. Végül egy kis sportos invitálás is lesz, ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a nyári szünet után is a városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea. Ő is a műsor vendége lesz ma. Erről szól mai magazinunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Mai műsorunkban elsőként a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak. Bartók Zsolt első vendégünk.
1: Több éve már gondolkodtunk rajta, illetve terve volt, hogy egy saját kisbusz szeretnénk, egy 9 személyes kisbusz szeretnénk beszerezni. Ennek az oka egyszerű, sajnos amikor versenyekre megyünk, edzőtáborokba megyünk, illetve közös edzésekre, több szülőnek a gépjárművét kell használnunk. Ezáltal költséghatékonyság szempontjából nem egy gazdaságos, hogy több gépjárműnek az üzemanyag költségét kell állni az egyesületnek. Ezért gondolkodtunk abba, hogy egy használt 9 személyes kisbuszt szeretnénk beszerezni, és erre indítottuk az idei évben a kampányunkat is. Sajnálatos módon pályázatok erre a kisbusz beszerzésére nincsenek, illetve mivel nem vagyunk a TAO alatt, ezáltal kiesünk ebből a kedvezményi rendszerből is.
0: Aki szívesen segíteni az egyesületet, az milyen módon teheti meg, hogy támogathatja önöket?
1: A kampány részeként a Facebookon, az oldalunkon, a Körmend Birkózó Facebook oldalunkon feltettünk kampányvideókat, illetve tájékoztókat, hogy milyen formában lehet bennünket támogatni. A Facebookon, illetve TikTokon is megtalálható a számbaszámunk, illetve aki szeretne adományt adni nekünk, a közlemény rovatba mindenképpen utalás esetén tegye be, írja rá, hogy adomány kisbuszra.
0: Van-e határidő, amit meghatároztak, hogy jó lenne, ha addig összegyűlne a pénz?
1: Határidő elvileg 2-3 hónapot szántunk rá, hogy lássuk, hogy ez a kampány eléri a célját. Jelenleg 237 ezer forintnál tartunk, tehát egy használt kisbusznak az ára 9 millió forint környékén van. Fontos nekünk még, hogy 100 ezer kilométer legyen ennek a kilométer futása. Ezt követően fogjuk levonni a mérleget, hogy folytatjuk tovább, illetve hogy milyen úton haladunk még tovább, illetve van-e pályázat lesz kiírva jövőre. Amennyiben nem a pénzmennyiség, a bejött pénz nem lesz elég a kisbusznak a vállalására, azt mindenképpen lekötjük, lekötésre kerül, és hogyha a magyar állam kiír egy pályázatot, és abba el tudunk indulni, akkor oda be tudjuk fektetni ezt a pénzt is.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kisbuszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak.
2: Azt hiszem, hogy egyébként a körmendiek számára nem kérdés, hogy ezt az egyesületet érdemes támogatni. Azért is, mert a fiataloknak kulturált szabadidőtöltést kínál, ez is nagyon fontos, de fontosak az eredmények, amit Körmend dicsőségére szereznek. Most is vannak ilyen eredmények.
3: Igen, vannak eredmények, és remélem még lesznek is. Győrbe kezdtük el a versenyszezonunkat augusztus végén, ahol egy szabadfogás nemzetközi versenyen szerepeltünk, ahol Dancsa Csolt 76 kilóban első helyezést ért el, Fülöp Hanga 38 kilóban pedig második helyezést ért el. Ezt követte Tatabányán a regionális magyar kupa. Ezen a versenyen Dunántúl egyesületei vesznek részt, ahol kötött fogásban szerepeltünk, és Dancsas Oliver Milán U13 kategóriában megnyerte a versenyt, ezáltal a Diák Olimpia döntőjébe is beverekedte magát. A jövőben, szeptemberben már nem lesznek versenyünk, továbbiakban, viszont októberben női Diák Olimpiára megyünk, az U13 Diák Olimpia, amit Püspökladányban rendeznek meg, az U10, 11 és 13 kategóriában. Kiskunfél Egyházára megyünk, illetve még Budapestre megyünk egy kötött fogású döntőre. Ebből is látszik, hogy elég sok kilométert teszünk meg az egész évben, és ez is alátámasztja azt, hogy igen, sajnos kell egy egyesületi kis busz.
2: Sok mindent leegyszerűsíteni, az biztos, mert sok energiát elvesz a szervezés, és mindjárt ez egy ilyen 9 fő szállítását biztosító jármű, az már mindjárt könnyíteni a szervezést is, ugye?
3: Ez egyértelmű, illetve megkönnyíteni a szülőknek a dolgát is, illetve az üzemanyag költségünk is csökkenne. Az egyesületnek a legnagyobb tétele a bérleti díja, illetve az üzemanyag költségek teszik ki.
2: Ha már az egyesületről tudunk beszélni ismét, a múltkori beszélgetésnél is abban maradtunk, hogy nyitottak új csatlakozókra, ez továbbra is így van, ugye?
3: Természetesen szívesen várjuk a kezdőcsoportunkba a birkózást kipróbálni vágyó fiúkat, lányokat 6 éves kortól. Telephelyünk az Körmenden van, Képuti Liget 2, az edzőtermünk, illetve kedden csütörtökön 16:30-tól várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket, illetve kereshetnek telefonon, amit megtalálhatnak a Facebook oldalunkon, illetve ott át tudják tekinteni az egyesületnek az eredményét, meg az életét is.
2: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt a rövid interjút, tehát akkor nincs más hátra, mint aki érdemesnek érzi, találja az egyesületet arra, hogy támogatást nyújtson számára, annak a segítségére nagyon számítanak.
3: Igen, köszönjük szépen előre is, várjuk a vállalkozóknak a jelentkezését, illetve a civileknek az adományait.
1: És a témához egy újabb adalék, olajfa licitjével segítenék a körmendi birkózók kisbusz vásárlását. Egy felajánlott olajfa licitjéből befolyó teljes összeggel a körmendi birkózó sportegyesület versenyzőinek utazását támogatnák. A Fábián kertészet által felajánlott növényre 50 ezer forintos kezdő licittel lehet ajánlatot tenni. A sportegyesület közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint a kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljanak egy kis busz megvásárlásához. Az egyesület a járművel a birkózó gyermekek közös és biztonságos utaztatását szeretné biztosítani a versenyekre. A kertészet által felajánlott olajfára az eredeti közösségi médiás bejegyzés alatt lehet licitálni. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy a növény megvásárlásával egyben a körmendi utánpótlás birkózás ügyét is támogassák. A Körmendi Birkózó Sportegyesület megköszönte a kertészet felajánlását, amelynek teljes bevételét a kisbusz vásárlás támogatására fordítják.

0: Arról is szólunk, jövő héten országszerte programokkal várják az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat keretében. Az eseményhez a Faludi Ferenc Könyvtár is csatlakozik. Hétfőn egy könyvbemutatóval indítják a tematikus hetet. Kovácsné Szabó Éva könyvtárvezető tájékoztatja önöket a programokról.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. Október 5-én hétfőn könyvtárunk a Csaba József Honismereti Egyesülettel közös szervezésben mutatja be a Tenyérbe fogott nap Tuboly Vince emlékkötetet, mely születésének 70. évfordulójára jelent meg. A könyvet bemutatja Keszthelyiné Schragner Márta szerkesztő és Kóta Marianna. A kötet a helyszínen megvásárolható. Egész héten szervezünk foglalkozásokat a gyermekkönyvtárban az általános iskolákkal partnerségben. Ezen a héten érkezik hozzánk Becska Zsóka, bábpedagógus, művészeti oktató is. Szeretet, odaadom te neked című mesés játékok, játékos mesék, bábos játékok foglalkozásával. Zsóka a Gyöngyel járó élőszavas meseműhely alapító mesemondója. A hét közepére egy városi flashmobot szervezünk, amikor a könyvtár kitelepül, és az intézmény falain túl is bemutatjuk a könyvtár szolgáltatásait. Ekkor várjuk a város két középiskolájának diákjait is egy játékos vetélkedőre. Október 10-én, könyves szombaton 9 órától a gyermekkönyvtárban lesz a rejtvényfüzet eredményhirdetése. Az eredményhirdetés után egy játékos délelőtre invitáljuk az érdeklődő gyerekeket, szülőket. Vasárnap délután 13:30-tól könyves vasárnapot tartunk a felnőtt könyvtárban, ahova várjuk a családokat, csapatokat egy délutáni vetélkedőre, egy kis kikapcsolódásra. A könyves vasárnapon kedvezményes, 90%-os kedvezményű beiratkozást és a selejtezett könyveikből való könyvvásárt is kínálunk a kedves látogatóknak. Ezen a napon nem számolunk fel díjat a késedelmesen visszahozott könyvekért. A programkínálat tehát bőséges. Kövessék a honlapunkat és a Facebook oldalunkat, hogy lássák a legújabb híreinket. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Találkozunk a könyvtárban!

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Végül egy kis sportos invitálás is lesz. Ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea.
2: Jó hír a körmendieknek, hogy mindenki kedvenc alakformáló edzés folyamata folytatódik. Erről beszélgetek az alakformáló alkalmak vezetőjével, Vilics Andreával, Vilics Andival. Beszéljünk erről az új kezdetről.
3: Sziasztok! Először is köszönöm szépen, köszönjük szépen a csapat nevében is a bókot, de biztos vannak még szuper alakformáló órák a városban, de való igaz, engem is elképesztően meglepett az a hatalmas lelkesedés, meg a kitartás, ami a csapatra volt jellemző az előző átszezonban, mondjuk így tanévben. Úgyhogy nem volt kérdés, hogy folytatjuk. Ugyanott, ugyanabban az időpontban az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében péntekenként 18 órakor újra várok mindenkit nagyon sok szeretettel. Egy igazi, minden izomcsoportot megdolgoztató és szuper hangulatú alakformáló órával.
2: Hogy lehet csatlakozni? Fogja magát az ember az elhatározásával, meg a kis matracával, ha kell, meg a sportcipőjével, és bemegy, vagy előregisztráció jó, ha van?
3: Igazából én soha senkit nem küldök el, tehát hogy nyugodtan be is lehet csak úgy esni, viszont van egy Facebook csoportunk, ez az alakformáló edzések Körmenden nevezetű. Ott minden csütörtökön délelőtt ki szoktam tenni egy gépet, egy plakátot, egy posztot, hogy kivel találkozom holnap, és ott szoktak igazából jelentkezni a

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Végül egy kis sportos invitálás is lesz. Ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden. A városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre. Nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea.
2: Még egy kicsit a korábbi, vagy amikor kezdődtek ezek az edzések, akkor is volt egy nagyon jó beszélgetésünk, de aki most hallja először az interjút veled, vagy most hall veled interjút először, egy kicsit az edzések felépítéséről beszéljünk meg arról, hogy kezdők is mehetnek-e, vagy inkább azok már, akik haladnak.
3: Abszolút, ez egy olyan csoport, és az edzést is úgy építem fel minden egyes alkalommal, hogy bármikor lehet csatlakozni. Ez alapvetően egy rendkívül könnyen követhető óratípus, ez az úgynevezett alapformáló aerobik néven fut, és az a sajátossága, és én azért szeretem, mert az alap erősítő és formáló gyakorlatokat tartalmazza. Mindig vannak nehezítések a gyakorlatokban, viszont ez nem kötelező. Tehát én mindig megmutatom, hogy lehet könnyíteni, hogy lehet nehezíteni, és mindenki a saját edzettségi szintjének megfelelően választ. Persze nyilván szoktam kérni, hogy nem baj, ha egy picit elfáradunk, meg hogyha egy picit fölé lőjük a szintet, mert úgy tudunk fejlődni, de tényleg bárki csatlakozhat, hiszen ez egy rendkívül könnyen követhető, és a szintezés meg a differenciálás miatt teljesen mindegy, hogy edzettségi szintet, korosztályt, rutint nézünk, mindenki teljesen biztos, hogy sikerélménnyel fog távozni, mert fogja tudni teljesíteni az órát. Aztán fogja tudni saját magán mérni, hogy a következő órán már meg tudtam csinálni a nehezebbet, már egy picit tovább bírtam, tehát így mérhető is a fejlődés.
2: Alakformálás mellett tényleg, bár azért tudom szólni,

0: gyorsan összefüggő az izomfejlesztés, a kondíció is nő, ugye ezzel?
1: Hát hogyne, természetesen. Azért ezek a mai edzések, a mai óratípusok azért rendkívül komplexek, nem is nagyon tudjuk külön választani. Aki ide bejön, vagy aki egy órára eljön, akarva akaratlanul fejlődik az állóképessége, mindig ugye a nagy adóász kérdés, hogy zsírt égetünk-e. Tehát nyilván, hiszen itt kalóriát használunk fel a mozgáshoz, minden mozgáshoz, úgyhogy óhatatlanul. Aztán nyilván, mivel tele van erősítő gyakorlatokkal, guggolásokkal, kitörésekkel, támaszhelyzetekkel, hasizom erősítő gyakorlatok, törzsizom erősítő és fejlesztő gyakorlatokkal, ezért teljesen egyértelmű, hogy az izomzat is alakul és változik, fejlődik közben. Úgyhogy komplex edzés, igen.
0: Szintén a kezdők nevében kérdezem, hogy milyen felszerelésben, milyen ruházatban, hogy érdemes érkezni?
1: Az elsődleges szempont az mindig az, hogy kényelmes legyen, meg hogy önazonos. Tehát, hogy én mindig is szoktam hangsúlyozni, hogy aki a legújabb, nem tudom, Adidas kollekcióba szeretne jönni, őt is pont ugyanúgy fogjuk szeretni, mint aki a Christmas maszkó nadrágban, meg a 20 éves, már csak otthonra használt pólóba jön el, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy kényelmes legyen, és ő abban jól érezze magát, ne feszengjen benne. Ami nagyon-nagyon fontos, az a kényelmes és tiszta talpú váltócipő. Ez talán mindennél fontosabb, mert hogyha nem jó a cipő, akkor megfájdulhat a boka, a térde, csípő, meg ez azért több problémát is hozhat magával, úgyhogy hát nem ez itt láb, ne zokniba, nem tudom, ne gumicsiznába, tehát egy kényelmes sportcipőbe, edzőcipőbe jöjjenek, és a ruházat tényleg teljesen mindegy. Uh-huh. És most már így egy év tapasztalatával mondom, hogy ezt tényleg mindenki komolyan vette. Tehát ezen a nagyon széles skálán, amit itt az előbb neked említettem, mindent megtaláltunk és láthattunk, és mindenki pont ugyanolyan teljes értékű tagjává vált a csoportnak, úgyhogy ez nem számít. Kényelmes legyen, és jól érezze benne magát.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A nyári szünet után ismét elindultak az alakformáló fitness foglalkozások Körmenden, a városból származó, jelenleg Veszprém fitness sport életében is megkerülhetetlen szerepet vállaló Vilics Andrea vezetésével. Az edzések péntekenként 18 órakor kezdődnek az Olcsai Kis Zoltán általános iskola tornatermében. Az előző etapban nagyon jó tapasztalatokat szerzett, sokan fogadták el a meghívását, egyfajta közösségi formálódott az edzésre járók köre, nyilatkozta többek közt ezt is a körmendi származású fitnessedző Vilics Andrea. Ő is a műsor vendége ma.
2: Még azt a szaktanácsot is adjuk meg azoknak, akik most esetleg kezdőként elhatározzák, igen, hogy Vilics Andrea órákra mennek, hogy mikor javaslod, hogy egyenek legutoljára, hogy az ne nehezítse aztán itt a gyakorlatok elvégzését, mit tehetnek, vigyenek-e italt?
3: Ez egyébként abszolút egyénfüggő. A szakma azt mondja, meg mi is ezt szoktuk, mert a nagy átlagra ez a jellemző javasolni, hogy edzés előtt 2 órával már ne együnk. Viszont edzés előtt 2 órával együnk. Tehát ugye ez egy 6 órai edzés, vagy 6 órakor kezdődő edzés, ezért ha valaki az ebédet fogyasztott el utoljára, az sem egy nagyon hátrányos helyzet, mert akkor azért előtte egy 5-6 órával ő evett, úgyis ez egy nagy táplálkozás volt. De hogyha belefér, akkor valahol ott edzés előtt 2 órával egy könnyed, tehát nem akkor kell megenni a vacsorát, meg nem is az utóebédet, de egy rendkívül könnyed, egy banánt, egy pici szendvicset, akármit, amit egy joghurtot, amit úgy szívesen eszik, valami könnyedet, hogyha ha magáévá tesz, akkor tök jó, de hogyha nem, az se baj, mert hogy az ebéd az azért még kitart. Folyadékot mindenképpen hozzanak magukkal. Én azt szoktam javasolni, hogy csak vizet vagy szénsavmentes ásványvizet, esetleg ezeket az izotóniás italokat, amiket még nagyon szeretnek. Szénsavasat ne, cukros üdítőt ne, hát nagyjából szerintem így ennyi. Hogyha valaki hajlamos arra, hogy mozgás közben leesik a vércukorszintje, akkor nyilván legyen nála szőrőcukor, nálam is van mindig.
2: Azt már említetted, hogy óráról órára is érezheti valaki a fejlődést, érzi, hogy jobban meg tudja csinálni a gyakorlatot, de és tudom, hogy nem lehet nagyon általánosítani, de mégis valamit biztos tudunk erre mondani, hogy aki eljár az alakformálásra, szerinted mennyi alkalom után kezdheti érezni, vagy látni magán, hogy hoppá, tényleg formálódom?
3: Hát a formálódás az tényleg valóban elég egyedi, mert aki egy tetemes súlyfelesleg van, ő sokkal előbb fogja látni, mint az, akin csak az utolsó pár makacs kiló kapaszkodik. Úgyhogy én ebben nem is tudnám mérni. Inkább azt mondom, hogy abban fogja tudni látni és kvázi mérni a változást, hogy sokkal fittebb lesz, sokkal jobb lesz a kondia, a napi feladatokat sokkal olajozottabban, lendületesebben tudja ellátni. Ha emeleten lakik, akkor sokkal gyorsabban tud felszaladni, sokkal kevésbé viseli meg a cipekedés, amikor a boltból hazajön. Hát inkább ezek azok, amik így jobban érezhetőek. Aztán nyilván természetesen mondjuk lehet ezt mérni egy ruha méretbe is, de ez nagyon sok mindentől függ. Főleg azért, mert az, hogy hetente egyszer eljárunk edzésre, és mellette mondjuk nem figyelünk oda a táplálkozásra, az ugye gyakorlatilag semmit nem jelent így ebben a formában. Tehát nyilván ennek van egy nagyon, ha a szakmai válaszomra vagy kíváncsi, akkor ez azért ennél sokkal összetettebb. Ha valaki odafigyel a táplálkozására, a minőségben és mennyiségben megfelelően étkezik, és hetente 2-3 alkalommal sportol, akkor is azt mondom, hogy testalkattól és túlsúly mennyiségétől függ, de általában ott 3-4 hét alatt már látható, és 2-3 hónap alatt már határozottan mérhető a változás. Ha csak a centikre vagyunk kíváncsiak, de állóképességben, kondiban, fittségben sokkal hamarabb.
2: Mondtuk, hogy tényleg bárki előtt nyitott az edzőterem, de azért így korhatárba határoljuk be, hogy azért hány éves kortól hány éves korig javallott?
3: Hát képzeld el, hogy még ezt se tudnám neked behatárolni, ugyanis az előző szezonban, ezt remélem, hogy így is, most is így lesz, a 6 éves kislányoktól kezdve, akik először csak az anyukájukat kísérték, aztán végül is jó páran be is álltak a tornára, amit nagyon szeretek, mert én hiszem, hogy a példamutatásnál semmi sem fontosabb. Voltak egészen 70 évesek is, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon széles skálán mozgunk. És mivel ugye, ahogy említettük a beszélgetés elején, ez az edzés abszolút differenciált, és a minden gyakorlatnak megvan a könnyítése, ezért aztán tényleg nem tudom azt mondani, hogy van egy felső korhatár. Aki úgy érzi, hogy még szívesen mozog, szívesen csatlakozik egy ilyen nagyon-nagyon jó fej közösséghez, annak itt a helye. Nem a kor, nem határ, tényleg.
2: Köszönöm szépen Vilics Andrának ezt az interjút, akkor hajrá, első edzés szeptember 11, és aztán minden pénteken?
3: Így van, minden pénteken 6 órakor.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja Önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Megújul a Margit-szigeti zenélőkút, marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az Országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csak nem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

leszekedsz, nem veszem észre direkt, hogy búszadsz, cízem simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: A jövő héten döntenek a vagyonvisszaszerzési hivatal elnök helyettes jelöltjeiről. Már pályázhatnak az iskolák a határtalanul programra. Marad a napos enyhe idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő héten dönt az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága arról, kiket javasol a vagyonvisszaszerzési hivatal három elnök helyettesi posztjára. A hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét augusztus végén választotta meg az országgyűlés. Akkor az elnök helyettesi tisztségre vonatkozó pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A Megyei Jogú Városok Szövetsége részt kíván venni a kormányzat által bejelentett alkotmányozási folyamatban. A 25 megyei jogú város vezetője az idei évre vonatkozóan azt kérte, arányosan kapják meg a pénzügyi támogatást a közösségi közlekedésre, illetve a szolidaritási hozzájárulás hátralévő részletére, mint a főváros. Folytatódik a külhonni tanulmányi kirándulásokat támogató határtalanul program. A kezdeményezés részeként hetedikes diákok látogathatnak el a környező országok magyar lakta területeire. Osztályonként 1 és 7 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium emellett pályázatot hirdetett a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására. Az év végére átfogó ágazati stratégiát dolgoz ki a Magyar Turisztikai Ügynökség. A szervezet elnök vezérigazgatója egy sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a turizmus a magyar gazdaság fontos ágazata, a GDP több mint 14%-át adja. Az a cél, hogy ismét növekedési pályára állítsák az ágazatot. Csendes Olivér közölte, már 70 szervezettel egyeztettek, javaslataikat pedig továbbítják a Gazdasági és Energetikai Minisztériumnak. A hazai utakon közlekedő járművek közül minden hatodik műszaki állapota kifogásolható. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált csaknem 1000 személyi és teherautó 85%-a felelt meg az előírásoknak. A kifogásolt járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, 54-et pedig időszaki műszaki vizsgáztatásra küldtek a hatóságok, mert a károsanyag kibocsátások többszörösen meghaladta a határértéket. A szakemberek szerint leggyakrabban a hiányos karbantartás okozza a meghibásodásokat. Megújul a Margit-szigeti zenélőszökőkút műsora, szavazni október 15-ig lehet. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb voksot kapó kerül be a műsorba. A lejátszási listának csak egy része változik, a gyerekdalok és komoly zenei művek maradnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos, fátyolfelhős idő lesz kedden is, a Kisalföldön időnként megélénkül a szél. A hajnali 1 és 8 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön hidegfront érkezik esővel és több fokos lehűléssel.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersekaráton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Mojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersekaráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Mojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag. A süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival. Az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
1: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember 2 hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben 2 személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idei nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemlékkivédelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sporthírek.
1: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a 3 mostani EB érmes.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, délután 25 fokra van kilátás.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamat stoppot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára, egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
1: Sporthírek.
0: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabadütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres virágcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free immersion számban, amely során búvárúszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
2: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: közlekedési információk.
1: Komolyabb forgalomkorlátozásra kell készülni kedden és szerdán a szombati 11-es Huszár úton. A Bezerédi Amália utca és a metró körforgalom között aszfaltoznak, ezért napközben várhatóan nagy lesz a torlódás, hívta fel rá a figyelmet a város honlapján Kopcsándi Katalin polgármesteri titkár.
2: Október 6-án reggel 7:30-tól várhatóan 18 óráig csak a városból kifelé vezető sávot fogják tudni használni. Szerdán szintén reggel 7:30-tól várhatóan 18 óráig, pedig csak a városba befelé vezető sávot fogják tudni használni. A Blagusz 5-ös, 25-ös, valamint 30Y-os járatai alternatív útvonalon közlekednek, kérjük, keressék fel a Blagusz honlapját az információkért.
1: A hét második felében a Bezerédi Amália utca és a Neumann iskola körforgalma között folytatódnak a munkák szombathelyen. Aszfaltoznak Sárvár és Celdömöl között is, Nagysimonyi nyugati határában fognak a mai napon dolgozni. Munkaidőben a 34-es kilométernél a félútpálya le lesz zárva, és jelzőrök irányítják majd a váltakozó irányú forgalmat.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszerviz támogatta. Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
4: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
5: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
6: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
9: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun and Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun and Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersekarától. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersekaráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvességtartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a három nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
4: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag. A süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kiri volt, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugarzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
3: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Road Call akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember két hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben két személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemlékkivédelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sporthírek.
3: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a három mostani EB érmest.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. 5 órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ó, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 ezer érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az Őri Szent Péteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika SE Körmend kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa-bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenyen. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetés szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
1: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvárúszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

FM. A Körmendiek kedvenc rádiója.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer barkácsáruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer barkácsáruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
9: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
10: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gerse Karáton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gerse Karáton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az asszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungaromet helyszíni észlelője.
11: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugarzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
10: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember két hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben két személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálata szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
9: Sporthírek.
10: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-ba utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a három mostani EB érmest.
9: Időjárás jelentés.
10: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
9: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 ezer érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az Őriszent Péteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika SE Körmend kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa-bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenyen. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetés szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
1: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres virágcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvárúszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Amúgy, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
5: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersek Aráton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersek Aráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak, az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag. A süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
1: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember 2 hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben 2 személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sporthírek.
1: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a 3 mostani EB érmest.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadság tér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
8: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Én egyedül is.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
4: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy este.
3: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
4: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
3: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
4: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
3: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
4: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
3: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
4: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
3: Hol találhatunk további részleteket?
4: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
3: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 000 érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őrizszent péteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika első körment kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenyen. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára, egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
1: Sporthírek.
5: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free immersion számban, amely során búvár úszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma is sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Esőre ezen a napon sem számíthatunk, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Délután 25 fokra van kilátás.
1: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

Szép napsütéses délután kívánok mindenkinek, remélem jól indult a hetük és a hétfői lendület után már mindenki felvette a ritmust, az biztos, hogy az időjárás ma igyekszik egy kis jókedvet csempészni a napunkba, úgyhogy érdemes kihasználni, amennyire csak lehet, én pedig itt vagyok a Körmend FM-en, és ahogy megszokhatták, ma délután is hozom a jó zenéket, a kellemes társaságot és persze a legfrissebb helyi tudnivalókat. Hamarosan az utakra is kitekintünk, megnézzük, hogy mire érdemes figyelni, ha éppen úton vannak, vagy még csak most indulnak. Tartsanak tehát velem ezen a napsütéses kedden is, legyen szó munkáról, ügyintézésről, hazafele útról, vagy éppen egy kis délutáni pihenésről. Tóth Cili vagyok, és jövök a folytatásban is a legjobb zenékkel. Már is indul Depeche Mode után a Train és a The Weeknd. Jó rádiózást! Hello!

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük a közlekedési helyzetet, hiszen a délutáni órákban egyre többen indulnak útnak. Körmenden továbbra is számolni kell a Bástya utcai munkálatokkal, a Bem József utca és a Mózi közti szakasz le van zárva, az átmenő forgalom elől az érintett szakaszra csak a helyben lakók hajthatnak be a Mózi köz irányából. Érdemes tehát kerülő útvonallal számolni, különösen a belváros felől érkezve. A környéken Szentgotthárd és Rábafüzes között is dolgoznak az utakon, az 1-es és a 2-es kilométer szelvény közti szakaszon folytatódik az aszfaltozás, emiatt félpályás forgalom irányítás mellett lehet közlekedni, így ott időnként hosszabb várakozásra is számíthatnak az autósok. A nagyobb utak az M80-as, a 8-as és a 86-os fő térségében pedig indulás előtt érdemes fokozottan figyelni a forgalomra, hiszen a délutáni hazafelé tartó hullámon gyorsan változhat a közlekedési helyzet. Ha útnak indulnak, vezessenek mindenképpen óvatosan, és hagyjanak egy kis plusz időt. Ha pedig valamit látnak, azt küldjék el bátran a Körmendetlen Facebook üzenetére, vezessenek óvatosan.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Oly, te már megint beteg vagy.
3: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
2: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
3: Patikában veszed?
2: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
4: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítők kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
6: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Reklámot hallottak.
4: És most
3: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Low Ride és World, valamint az I Don't Like It, I Love It szólt a Körben FM-en az elmúlt percekben, és hogyha már az utaknál tartunk, akkor maradjunk is egy pillanatra a közlekedésnél. Embersüt a nap, kellemes az idő, és ilyenkor talán még könnyebb elkalandozni vezetés közben, pedig most érdemes fokozottan figyelni. Egészen vasárnapig tart ugyanis a Figyelj az útra elnevezésű országos roadball akció. A rendőrök elsősorban azt ellenőrzik, hogy mi vonja el a sofőrök figyelmét vezetés közben. Kiemeltem például a mobiltelefon használatát figyelik. Szóval, ha útnak indulnak, akkor a telefon most tényleg maradjon inkább a helyén, a figyelem pedig az úton. A jó időt élvezzük, a napsütés pedig majd akkor, amikor már biztonságban megérkeztünk. Mi pedig haladunk tovább a délutánnal, hamarosan újabb jó zenékkel érkezem, a következő dal pedig szerintem tökéletesen illik ehhez a napsütéses, úton lévős hangulathoz. Szól Bryan Adams és az Open Road.

Ez a BN és a Great Pretender című újdonsága szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben, és lassan az első óránk végéhez közelítünk, vele együtt pedig hamarosan érkezik kolléganőm Lakosi Gabi a két órás hírekkel, érdemes tehát velünk maradni, mert a hírek után visszajövök és folytatjuk a kedd délutánt itt a 99.8-on. A következő órában egy kicsit belelapozunk a kalendáriumban, megnézzük, hogy milyen érdekességeket tartogat október 6-a, de természetesen a helyi közérdekű információk sem maradnak ki. Például azt is elmondom majd, hogy a héten hol és mikor várják a négylábú kedvenceket kötelező veszettség elleni eboltásra. És programajánlóval is készülök, hiszen ma emlékezünk az aradi vértanúkra. Szóval maradjanak velem a következő órában is, lesz miről beszélgetünk, és persze a jó zenék is jönnek tovább. Kámile Kábályos Jánktág, valamint a Havana pedig szól még a hírek előtt, itt a Körmendet, a Májó Rádiózás.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
1: Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
11: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gerse Karáton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gerse Karáton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
12: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
11: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Road Pool akció keretében, közölte a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember két hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben két személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemlékkivédelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
10: Sporthírek.
11: Kovács István a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a 3 mostani EB érmest.
10: Időjárás jelentés.
11: Szerdán még folytatódik a túlnyomó, a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
10: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

A Catherine and the Waves és a Walking on Sunshine indította ezt az órát. Itt a Körben Defemán továbbra is Tóth Cili vagyok, és már csak 4 perc választ el minket a 2:45-tól. Jó zenében ebben az órában sem lesz hiány, hiszen kalandozunk majd a korábbi slágerek és a mai kedvencek közt is, de természetesen nem csak a zenék miatt lesz érdemes vele maradni. Belelapozunk egy kicsit a kalendáriumba, hozok programajánlót, és a helyi közérdekű infók közt is körülnézünk. De azért valljuk be, a legfontosabb küldetésem továbbra is az, hogy egy kicsit felgyorsítsam ezt a munkanapot. És hogy gyorsabban teljen a délután, ahhoz most Dua Lipát hívtam segítségül, jöjjön a Dance the Night itt a Körben Defemán.

Már a Fix és a Big City Life szólt a Város Rádiójában a 99.8-on, és most egy kicsit lapozzunk bele a kalendáriumba is, hiszen október 6-a van. Ma a Brunókat és a Renátákat köszöntjük, úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősük, ne felejtsük el semmiképpen sem felköszönteni őket. A Bruno egyébként egy germán eredetű név, és Kartauzi Szent Bruno emléknapja is ehhez a dátumhoz kapcsolódik. Október 6-a azonban természetesen nem csak a névnapok miatt fontos legalábbis nekünk, hiszen ezen a napon emlékezünk az aradi vértanúkra. 1849-ben Aradon 13 honvédtisztet végeztek ki, és ezen a napon halt meg Pesten Batthyány Lajos, az első felelős magyar kormány miniszterelnöke is. Október 6-a ezért a magyar történelem egyik fontos, mélyen megőrzött emléknapja, nemzeti gyásznapunk. És ehhez kapcsolódva hamarosan hozok is egy helyi programajánlót, hiszen természetesen városunkban Körmenden is megemlékeznek az aradi vértanúkról. Elmondom majd, hogy mikor és hol várják azokat, akik szeretnének együtt emlékezni ezen a napon. De addig is maradjanak velem, mert a kalendárium után jönnek tovább a jó zenék, és persze a délutánból sem fogytunk még ki. A ma ünneplőknek pedig Papa Roach és a Wake Up Call and Soul ráthangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Kompakt diszkó és a hősök, valamint a Minden rendben forgott a 99.8-en, és ahogy ígértem, közérdekű infóval megyünk tovább, hiszen a héten csütörtökön, azaz október 8-án várják négylábú kedvenceinket a kötelező veszettség elleni oltásra. Horváth Nádorján a régi posta mellett délután 2 órától 14:20-ig várják az ebeket és a gazdikat, aztán a magyar nádorjai bolt előtt délután 2:30-tól 3 óráig lehet menni a veszettség elleni eboltásra. Az oltási könyv mindenképpen legyen önöknél, és fontos azt is tudni, hogy minden 3 hónapos kort betöltött kutyának bizony évente meg kell kapni a veszettség elleni oltást. Ha pedig a helyszíni időpontok valamelyike nem megfelelő, akkor a házdál történő oltás és lehetőség van, ez azonban egyrészt plusz költséggel jár, és ezt előzetesen jelezni kell a területileg illetékes állatorvosnak.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: A város is megemlékezik az aradi vértanúkról. Ma délután 5 órakor az aradi vértanúk emlékművénél tartják a megemlékezést, ahol beszédet mond Nagy Gábor önkormányzati képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, műsorral pedig közreműködnek a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola tanulói. A megemlékezésen jelen lesz a Batthyány Lovas Bandérium, illetve közreműködik még a Városi Vegyeskar és a Városi Húvós Zenekar is. Aki tehát szeretne ezen a napon közösen emlékezni az aradi vértanúkra, ma 17 órakor az emlékműnél csatlakozhat a városi megemlékezéshez a Rázsó Imre Technikum előtt.
2: Bölcső csöngettyű és templom harang, a jelenlét annyi, mint posztón arang, kicsi pónikon lovagló kész életet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kardfogú tigrisei, apa taníts meg nagy vadat elej.

Újabb óránk lassan a végéhez közelít, vele együtt pedig hamarosan ismét érkeznek a hírek. 3-kor Lakosi Gabi jelentkezik a legfontosabb infokkal, a hírek után pedig jövök vissza és folytatjuk a kedd délutánt. A következő órában ismét lesz egy kis programajánló, hiszen ma délután a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket egy kis kukucskálóra, vagyis egy ismerkedő nyílt délutára. De lesz még egy sportos program is, délután 5 órától kickbox, toborzót tart a Körmendi Kastrumszeg dinamika esze, úgyhogy ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja ezt a sportot, erről is mondok majd néhány szót. És természetesen jó zenékből sem fogyunk ki, úgyhogy ha tehetik, tartsanak mindenképpen velem a következő órában is. Várom vissza önöket ide, a Körmend FM-re.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyjövedelem adó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 ezer érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őri szentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika SE körment kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa-bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
1: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free immersion számban, amely során búvár úszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Újabb óránk indult el itt a délutánból, a Körmend FM-en 3 perccel járunk 4:44 előtt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, és tartsanak velem a folytatásban is. Nem engedjük el a programajánlókat ebben az órában sem, mert ma délután is akad néhány érdekes lehetőség. Először is a nagycsoportos ovisokat és szüleiket invitálom majd a Boldogbatyány László katolikus általános iskolába, Kukucskálóra. Délután 5 órától pedig a Körmendi Kulturális Központban indul a Kastrum Szegdinamika és a Kickbox toborzó edzése. Tehát ebben az órában sem lesz programajánlóból hiány, ahogy természetesen zenéből sem, én pedig maradok és igyekszem a délután hátralévő részét is egy kicsit gyorsabbá is. Kellemesebbé tenni Stanfeld, Aloy Black és Vice közöse után pedig most Kovalszky meg a Vega érkezik, tőlük pedig szól a Dynamite.

0: Görlend FM. Programajánló.
1: Fél négytől várják ma a nagy csoportos óvodásokat és szüleiket a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolába, Kukucskálóra. A program jó lehetőség arra, hogy a leendő elsősök és szüleik egy kicsit közelebbről is megismerkedjenek az iskolával és az ott folyó élettel. A mai alkalomról és arról, hogy mi minden várja a gyerekeket és a szülőket, Kiskós Kitti, az intézmény vezetője nyilatkozott rádiónknak.
2: Talán a nagy csoportos szülőknek a legizgalmasabb még itt ez az első időszak így a beiratkozásig. Én arra buzdítok mindenkit, hogy nézzék meg az iskolákat, érdeklődjenek bátran, és az alapján válasszanak, tehát mindenhova menjenek el, nézzenek körül, vegyenek részt rendezvényeken. Három foglalkozásra készülünk a leendő első osztályosoknak. Az egyik az október 6-án kedden lesz, ez a kukucskálónak az első felvonása, ez tényleg egy igazi kukucskáló. Egy kicsit szabadabb, egy közös résszel kezdünk, majd utána a gyerekeknek lesz lehetőségük tényleg bekukucskálni az iskolába, a játékokat kipróbálni. Tehát egy ilyen kicsit szabad, játékos, ismerkedős alkalmat szeretnénk először. Két első osztályt tervezünk indítani, és hát ugye a két jelenlegi negyedikes osztályfőnök, Károly Kitti és Zsigmond Horváth Edina lesznek a két osztálynak az osztályfőnökei. Ővelük is tudnak már az első alkalommal is találkozni a szülők is, és a gyerekek is, és a lehetőség nyílik arra, kérdéseket feltegyenek. Úgy gondolom, hogy itt az első alkalommal is, de nyilván később is lesz erre majd lehetőség. Szeretettel várjuk a gyerekeket 3:30-tól az iskola kisépületében.
1: Tehát senki nem késik el sehonnan, 3:30-tól Kukucskáló, a körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola kisépületében.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: You take up every corner of my mind.
1: What you gonna do now?
2: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
2: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örvend FM. Programajánló.
1: Újabb programajánlóval jövök, elsősorban a mozgás szerelmeseinek. Ha valaki inkább egy kicsit mozgalmasabb programot keres már a magának, akkor van egy tippem, a Castrum Szeg Dinamika Esek Körment kickbox szakosztálya ma, azaz október 6-án tartja első edzését a Körmendi Kulturális Központban, a Berzsenyi Dániel utcában. Kedd és péntek délután 5-től várják a gyerekeket és a felnőtteket is, kezdőket és haladókat egyaránt. Kickbox, K1, önvédelem és alakformáló edzések közül is lehet választani, és akár egyedül, akár családdal is lehet csatlakozni a csapathoz. Az edzéseket Andorka Imre háromdanos mester végzi, aki 48 év harcművészeti tapasztalattal várja az érdeklődőket. Ha tehát régóta gondolkodnak azon, hogy kipróbálnának egy küzdősportot, vagy egyszerűen csak szeretnének mozogni egy jó közösségben, akkor ma akár el is lehet

Lost Frequencies elé Due és Ex-Ambassadors, valamint a Back to You forgott a 99.8-on, a folytatásban pedig hamarosan Afrojack és Eva Simons érkezik a Take Over Control című 2011-es közösével. Forog majd Pink és a Raise Your Glass is, de előttük One Republic legfrissebbjét indítom. Ez nem más, mint a Need Your Love. Jó rádiózást!

0: Egy újabb óránk végéhez érkeztünk a Körmend FM-en, hamarosan pedig már a délután 4-et mutatja az óra. Ezzel együtt érkeznek a legfrissebb hírek is Lakosi Gabi kolléganőmtől, ezután pedig visszatérek, úgyhogy töltsék velem a kedd délután utolsó óráját is. Lesz még nagyon sok jó zene, de körbenézünk majd a színes hírek közt is. Várom vissza önöket, tartsanak velem a folytatásban is.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
3: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk. Akár egyetlen délutánra, vagy este.
2: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
3: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek, majd a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
2: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
3: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
2: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
3: Ősztől egészen decemberig három különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
2: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem.
3: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
2: Hol találhatunk további részleteket?
3: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
2: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersekaráton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersekaráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
5: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kili volt, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények, hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
4: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember két hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben két személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
1: Sporthírek.
4: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-ba utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a három mostani EB érmest.
1: Időjárás jelentés.
4: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Elindult a délutánunk utolsó órája itt a Körmend FM-en, és bizony pontosan 4:05 van, innen már tényleg a célegyenesbe fordultunk be, úgyhogy ha még dolgoznak, kitartás, mert nem kell olyan sokáig húzni. Tóth Cili vagyok, és az utolsó órában is igyekszem gondoskodni arról, hogy jó társaságuk legyek a munka mellé. Jöhetnek természetesen a jó zenék, úgyhogy érdemes mindenképpen velem maradni. Beyoncé után a Tokyo Hotel legfrissebbével megyünk is tovább. Forog a California Nights, de itt lesz majd Matfield is, tőle pedig szól a Bóduló Jó Rádiózást.

Dodge Cat és a Women forgott a 99-80 az elmúlt percekben. Ha ma reggel valaki az eget figyelte, akkor különleges látványban lehetett része a Hold és a Jupiter, ugyanis igencsak közel került egymáshoz. Sőt, a világ több pontján a Jupiter nagyjából egy órára teljesen el is tűnt a Hold mögött. Ezt nevezik holdokulációnak, ilyenkor a Hold a Földről nézve egyszerűen elhalad a Jupiter előtt, és eltakarja azt. Hazánkból maga az eltűnés nem volt látható, de innen is úgy tűnhetett, mintha a Hold sarló egészen közel kerülne a Jupiterhez. És ami igazán különlegessé teszi, egy ilyen együttállásra körülbelül 11 évet kell majd várni. Szóval az égbolt ma reggel is tartogatott egy kis különlegességet, és hát bízzunk benne, hogy azért az őszi égbolt is tartogat még nekünk különlegességeket a hónap hátralévő részére is.

0: privileged wine. And ain't no danger, I'll find a normal life. No one really cares, but why aren't you enjoying this? Well, hopefully get you there, so can't you be enjoying this?
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszervíz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszervíznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszervíz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszervíz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

The Script és újdonságuk a Man in the Arena forgott a 99.8-on az elmúlt percekben. A filmek világából hozok egy színes hírt a folytatásban, ugyanis Batman szerepébe látnák a legszívesebben a rajongók Jensen Ackles-t, és most megint fellángoltak a találgatások. A The Boys és az Odaent sztárja ugyanis bekövette Instagramon James Gunn-t, DC Studios társ vezérigazgatóját, ebből pedig rögtön mindenki levonta a következtetést, hogy lehet, hogy ő lesz az új Batman. James Gunn azonban gyorsan tisztázta a dolgot, és azt írta, hogy Ackles nem kapott szerepet, sőt, összesen egyszer találkozott vele, még körülbelül 20 évvel ezelőtt. A találgatás persze érthető, hiszen Acklesnek már van Batman tapasztalata, animációs filmekben többször is ő adta a hangját Bruce Wayne-nek. A rajongók szerint pedig élő szereplős Batmannek is tökéletes lenne. Hogy aztán végül ki öltheti magára a köpenyt a The Brave and the Bold című új DC filmen, az egyelőre továbbra is homály fedi. Egy biztos, a rajongók már most castingolnak helyettük.

Széles a gémel elforgott, a 99-80, és lassan tényleg elérkezett a búcsú ideje. Ennek a kednek is a végére értünk. Remélem, hogy sikerült egy kicsit könnyebb és gyorsabbá tenni a délután, és közben találtak néhány jó dalt, érdekes témát, vagy éppen egy-egy hasznos infót is. Én már megköszönöm a társaságukat, Tóth Cili voltam itt a Körmend FM-en. Vigyázzanak magukra, legyen kellemes az estéjük, pihenjenek, töltődjenek, és hogyha van még egy kis teendőjük, ahhoz is kitartást kívánok, mellé szolgáltatjuk továbbra is a jó zenéket itt a Körmend FM-en, érdemes velünk maradni. Holnap délután pedig ismét várom önöket 1 és 5 között itt az éterben. Tartsanak akkor is velem, szép estét!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
1: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzám, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
10: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
11: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmenden. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 ezer érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őrizet péteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika SE körment kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára, egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
11: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres virágcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvár úszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
11: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersek Aráton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Mojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersek Aráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak, az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Mojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március, április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
1: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember 2 hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben 2 személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sporthírek.
1: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a 3 mostani EB érmest.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vojnovics Éva független jelöltet.

0: fai dormir.
1: Over me.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyjövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 ezer érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsei Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsei Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őrizetpéteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika SE körmend kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa-bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenyen. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetés szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
1: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvárúszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wonder why I love to cry. I wonder why.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersek Aráton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersek Aráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak, az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az osztályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kili volt, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
1: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember 2 hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben 2 személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sporthírek.
1: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a 3 mostani EB érmest.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 000 érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őri szentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika első körment kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenye. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára, egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
1: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett Free Immersion számban, amely során búvár úszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Lehet-e izgalmas egy gyermeknek a mesterséges intelligencia, a robotika vagy egy gyártósor működése? Az S szakkör virtuális utazás a technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv azt mutatja meg, hogy igen, ha a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémán keresztül beszélünk. A kötet megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Az S szakkör virtuális utazása technológia világában című könyv ingyenesen letölthető a Siemens oldaláról. A kiadványból térítésmentes fizikai példány is igényelhető. Ez a különleges kötet a témát műsorunknak. Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs program vezetője lesz a vendégem, vele beszélgetek a könyvről. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

Lehet-e izgalmas egy gyermeknek a mesterséges intelligencia, a robotika vagy egy gyártósor működése? Az ES szakkör virtuális utazás a technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv azt mutatja meg, hogy igen. Ha a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémán keresztül beszélünk. A kötet megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Az ES szakkör virtuális utazása technológia világában című könyv ingyenesen letölthető a Siemens oldaláról. A kiadványból térítésmentes fizikai példány is igényelhető. Ez a különleges kötet a témát műsorunknak, és a könyvről röviden. Sok gyermek már egészen fiatalon úgy érezheti, hogy nem jó matekból, nem érti a technikát, vagy egyszerűen nem neki való a természettudományos világ. Pedig könnyen lehet, hogy nem a képességekkel van baj, hanem egyszerűen még nem találkozott olyan helyzettel, amelyben a technológia valóban érdekessé és kézzelfoghatóvá vált volna számára. Erre épít az ES szakkör virtuális utazása technológia világ. Című könyv. A történet főszereplője Bence eleinte sem az iskolát, sem mérnök édesapjának munkáját nem tartja különösen izgalmasnak. Egy váratlan virtuális kaland azonban mindent megváltoztat. Olyan világba csöppen, ahol mérnökök, szoftverek, robotok és különböző technológiai megoldások nagyon is valós problémákra keresnek választ. Nem tankönyv, mégis tanít. A kötet közben tudatosan nem akar hagyományos tankönyvé válni. A kalandokat rövid, tudta-de blokkok és játékos kérdések egészítik ki, amelyek gyermeknyelven tesznek érthetővé olyan fogalmakat, mint a szoftver, a robotika, az automatizálás, a virtuális valóság, vagy éppen a karmon lábnyom. A technológia mellett azonban legalább ilyen fontos szerepet kap a kíváncsiság, a kreativitás, az együttműködés és a probléma megoldás. Bencéjék különböző dolgokban tehetségesek, és éppen akkor jutnak a legtovább, amikor megtanulnak közösen gondolkodni, egymás ötleteire figyelni, illetve felismerni, hogy egy problémának nem feltétlenül csak egyetlen jó megoldása lehet. A kötet szerzője Fodor Nemes Erzsébet egész életében írt verseket és prózát, az ES szakkör a szerző negyedik megjelent műve. Az ES szakkör nem azt akarja megmondani a gyermekeknek, hogy ők is legyenek mérnökök, arra biztatja inkább őket, hogy kérdezzenek, legyenek kíváncsiak, merjenek kísérletezni, gondolkodjanak közösen azon, hogyan tehetnék jobbá a körülöttük lévő világot. Ezt Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs vezetője mondta a könyvről. A kötet egyik fontos gondolata így szól, a jövő feltalálói ugyanis ma még gyerekek. Az ES szakkör virtuális utazása technológia világában című kötet ingyenesen letölthető a Siemens oldaláról, a kiadványból térítésmentes fizikai példány is igényelhető. A könyv megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Ez a különleges kötet a témát műsorunknak. Arató Márk, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs programjának vezetője lesz a vendégem, vele beszélgetek a kötetről.

0: Az S szakkör virtuális utazása technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémákon keresztül beszél. A könyv megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Arató Márka, Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs programjának vezetője a vendégem. Arató Márkkal beszéltünk meg egy interjút, aki most így előzetesen szinte rébuszokban bemutatva egy fontos könyv ötletgazdája, egy fontos kampány, egy gyermek edukációs program vezetője. Rántsuk fel a leplet arról a kötetről, könyvről, amiről most fontosakat fog elmondani a hallgatóknak.
1: Az S-szakkör című könyvet azért adtuk ki, hogy egy kalandregényen keresztül megmutassuk, hogy a technológia miképpen segíti a mindennapi életet. A könyvvel az volt a célunk, hogy a gyermekek, fiatalok számára közelebb hozzuk a technológia műszaki világot, és megmutathassuk, hogy ezek a technológiai fejlesztések, ezek nem egy érthetetlen távoli dolgok, hanem itt van körülöttünk, és a jövőjét egyszer majd a gyermekek is maguk fogják tudni alakítani. A történet főzését úgy hívják, hogy Bence, és a Bence szám a kezdetben egyáltalán nem érdekes, ami az iskolában történik, vagy ami a mérnök édesapjának a munkája. Ám aztán egy váratlan virtuális utazás minden megváltoztat. Egy olyan világban csöppen, ahol mérnökök, szoftverek és technológiai megoldások valódi problémákra keresnek válaszokat. Itt egészen a tiszta víz készítésétől kezdve az olyan bonyolultabb dolgokig, mint például, hogy hogyan lehet egyedi ablakokat gyártani. És akkor utána Bence a átélt események hatására megalapítja a iskolatársaival, osztálytársaival együtt az S-szakkört, és innentől pörögnek fel igazából az események. Elkezdenek robotokat irányítani, megismerkednek a virtuális ikrek, a mesterséges intelligencia világával, gyártósorokat fedeznek fel, vagy éppen fenntarthatósági problémákat oldanak meg, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Amerikától egészen az északi sarkig. Ugye hamarosan itt lesz majd a karácsony, ennek pedig egy különleges aktualitását adja, hogy hogyan lehet a télapó logisztikai munkáját segíteni. Ebben is a műszaki világ, a technológia segít neki. Ebben. Ennek a könyvnek az egyik legerősebb gondolata az, hogy a mérnöki munka az nem egy unalmas tevékenység, ami csak a számokról, monitorokról vagy bonyolult gépekről szól. A főhős, Bence, azt fedezi fel, hogy a technológia mögött olyan emberek állnak, akik a mindennapi életet teszik könnyebbé és egyszerűbbé. És ráadásul a könyv, vagy ezek a történetek mindezt úgy mutatja meg, hogy nem kíván tankönyv lenni. A könyvnek az egyik erőssége az, azt gondolom, hogy olyan nyelven próbál meg a körülöttünk lévő folyamatokat, technológiai elemeket leírni, amik a gyerekek számára érthetőek. Tehát olyan fogalmakat mutatunk benne meg, mint például, hogy virtuális valóság, robotika, vagy éppen a karbonlábnyomtató.

0: Arató Márka, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója a vendégem, akivel az S-szakkör virtuális utazása technológia világába című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyvről beszélgettem.
1: Amin talán még érdekes lehet, hogy a műszaki világban ugye nem csak gépekről, számokról van szó, hanem arról is, hogy a gyermeki kíváncsiság, a kreativitás, az együttműködés, a probléma megoldás ebben a korban hogyan lehet ösztönözni, bátorítani. És azt látjuk a történeteken keresztül, hogy bár az S-szakkör tagjai egyenként is tehetségesek, igazából akkor tudnak előrelépni és nagyon hatékonyak lenni, hogyha összefognak és megtanulnak közösség gondolkodni, egymás ötleteit is elfogadni, ami azt gondolom, hogy egy nagyon komoly muníció a későbbi tanulmányaik, illetve az életben is. A könyvet, bár a mesterséges intelligenciáról is szól, természetesen egy élő ember írtam, Fodor Nemes Erzsébetet kértük fel ezen könyvnek a megírására, szerkesztésére. Róla annyit mindenféleképpen érdemes tudni, hogy neki ez már a sokadik nyomtatásban megjelent könyve, tehát egy professzionális meseír, és az ő alkotói hitvallását az jellemzi, hogy a kaland és a fantázia mellett a könyvei azok ösztönözzenek, bátorítsanak, valódi értéket közvetítsenek a tanítás mellett. És ez a mesélői szemlélet találkozik ebbe az S-szakkör című könyvben a technológia izgalmas világával. Úgy, hogy ez a gyermekek számára könnyen átélhető, felfogható, élményszerű történetként jelenjenek meg. Ez a könyv ugyanakkor nem azt kívánja mondani a gyerekeknek, vagy éppen a szülőknek, hogy a gyerekek legyenek mérnökök, arra biztatja őket, hogy a gyerekek, a fiatalok kérdezzenek, legyenek kíváncsiak, merjenek többet megtudni a körülöttük lévő világról, és gondolkodjanak közösen, hogyan lehetne jobbá tenni ezt a közelebbi vagy távolabbi környezetet, mert a könyv egyik alapgondolata is úgy fogalmazza meg, hogy a jövő feltalálói ugyanis ma még gyerekek. Amit még mindenféleképpen szeretnék aláhúzni, hogy a könyvben szereplő történetek valós eseményeken, ipari projekteken alapulnak a Siemens ökoszisztémájában, és ezt öltöztettük fel egy mesés könyvtösbe, hogy a gyermekeknek ez érthető legyen, és a technológiai világát egy mesés varázslatos környezeten keresztül ismerik meg, és hát bízunk abban, hogy ez a kiadvány hozzájárul majd a későbbi pályaválasztásukhoz. Ahhoz, hogy ez a kiadvány a lehető legtöbb gyermekhez, szülőhöz eljusson, ezért ezt a könyvet ingyenessé tettük, tehát ez térítésmentesen letölthető a weboldalunkról, illetve a készlet elején még fizikai példányt is térítésmentesen postázunk iskolák, vagy éppen érdeklődő családok számára.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Az S-szakkör virtuális utazása technológia világában című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott ingyenesen elérhető mesekönyv a technológiáról nem tankönyvi nyelven, hanem történeteken, kalandokon és valódi problémákon keresztül beszél. A könyv megvalósulását a HM Könyvek csapata támogatta. Arató Márka, Siemens ZRT kommunikációs igazgatója, a könyv ötletgazdája, az egész kampány gyermek edukációs programjának vezetője a vendégem. A könyv olvasását hogy ajánlják önök, mint a ötletgazdák? Gyerekek egyedül a szobájuk mélyén mélyedjenek el benne, vagy érdemes együtt családi olvasásba, vagy iskolai szintre is érdemes vinni?
2: Mind a három igaz. A könyvet úgy állítottuk össze, hogy egy gyermek számára is könnyen emészthető legyen, de természetesen az is egy jó megoldás, hogy akár esti meseként olvassanak fel az S-szakkör történeteiből egy-két fejezetet, de a visszajelzések alapján azt is látjuk, hogy nagyon sok tanár jelezte azt, hogy akár a mindennapi munkájukban segíthet az a műszaki mérnöki világnak a megismertetése, hogy ezt az oktatásban is felhasználják. A feldolgozást még azt is segíti, hogy az egyes kalandok végén rövid tudta-e blokkok, illetve játékos kérdések találhatóak, amely segítik az egyes fejezetekben olvasottaknak az elmélyítését, vagy hogy az egyes olyan témákat, mint például környezetvédelem, vagy karbonlábnyom, azt jobban megértsék a gyermekek, és akár a mindennapi életükre ezt tudják hasznosítani. Egy konkrét példa, ugye szóba került a Mikulásnak a műhelye, ahol a manók automatizált raktárral, vagy éppen AI-jal próbálnak megbirkolni az egyre komplexebb logisztikai folyamatokkal, ugye, hogy eljuttassák, hogy megvalósítsák, és eljuttassák az ajándékokat karácsonyra a gyermekek számára, és ide például olyan kérdések kapcsolnak ebbe a rövid tudta-e blogban, melynek ugye vannak ilyen rövid elgondolkodtató kérdései, hogy például a gyermek saját szobáját, az hogyan lehetne úgy átalakítani, vagy berendezni, hogy akár még több ajándék, doboz, stb. Beleférjen, hogyan tudna úgymond még hatékonyabb lenni a szoba, hogy közben annak a tisztasága, a rendszerezettsége is megvalósul. Egyfajta struktúrált gondolkodást is kíván elősegíteni a kalandok végén található rövid kérdéssor.

0: Igen.
1: Arató Márka, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója vendégem, akivel az S-szakkör virtuális utazása technológia világába című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyvről beszélgettem. Mondtuk, hogy ez nem tankönyv, de én így a beszélgetés eddigi részéből is úgy érzem, hogy tankönyvek számára lehet minta pont ezzel a másfajta gondolkodással, mint az, hogy magoljunk, ne lássuk a dolgok mögötti értelmet, ami sajnos mostanában sok tankönyv mögött húzódik. Ez a fajta szemlélet az önöké komplexebb.
2: Igen, onnan indult a gondolkodásunk, hogy nem a felnőttek gondolkodását szeretnénk megmutatni a gyermekeknek, hanem azt a körülöttünk lévő világot, miként tudjuk, technológiai világot, miként tudjuk a gyermekeknek megmutatni, hogy az élményszerű legyen, és várják azt, hogy nekik felolvassanak, vagy ők maguk jussanak előre ebbe a színes és ábrákkal is ellátott könyvben, és a legyen végén nekik olyan urrá élményük, meg olyan pozitív visszacsatolásuk saját maguk számára, hogy haladnak a könyvben, ami ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre nyitottabbak a technológia, vagy éppen a világ olyan dolga iránt, mint az együttműködés, a kollaboráció, a probléma megoldás, vagy hogy talán egy picit máshogy nézzenek rá azokra a dolgokra, amik a mindennapokban benne vannak. Az is ugye utána egy máshogy fogalmazva, onnan indultunk ki, hogy mi lehet, vagy hogyan lehetne azt elérni, hogy a gyermekek a digitális világból kiszakadva folyamatos hírfolyam görgetés, vagy videó nézegetés mellett, vagy helyett méltónak találjanak egy könyvet arra, hogy legalább idéglenesen egy picit olvasással, az érti olvasással tudjanak foglalkozni, hiszen azt is gondolom, hogy minél inkább megyünk bele a digitális világba, annál inkább fontosabb, hogy a fókuszáltság, az értő olvasás az a gyerekeknél kialakuljon.
1: Igen, és sajnos ugye nemrégiben hallottuk az aktuális PISA-tesztek felméréséről, hogy milyen sajnos alacsony szinten van ez a bizonyos értő olvasási szint is az iskolákban. Önök egy megoldást kínálnak arra, hogy lehet úgy kinyitni a gyermekek értelmét, hogy amit olvasnak, értsék is, érteni akarják.
2: Igen, ezért jött létre az S-szakkör a virtuális utazás a technológia világában című könyv, és nagyon örülünk a visszajelzéseknek, főként, hogyha ezzel is jut hozzánk, mert tervben van az, hogy ezt folytatjuk, és ezek a visszajelzések segítenek, megerősítenek bennünket abban, hogy valóban van erre igény.
1: Egyébként mondta, hogy egy team ötlete alapján írta, aztán meg a Fodor Nemes Erzsébet ezt a könyvet, és kapott aztán tényleg kötet, írásformát. Az első ötlet, az első lépések, azok mikor történtek meg önöknél, és mire emlékszik, mik az első emlékek ezzel kapcsolatban?
2: Maga az egész projekt az körülbelül egy szűk egyéves folyamat volt, nagyon sok előrelépéssel, illetve tanulási ponttal együtt, de azt gondolom, hogy a végeredmény az magáért beszél, és egy nagyon szép kiadvány valósult meg, és bízunk abban, hogy minél több érdeklődő gyermek számára is eljut majd.
1: És mondja, hogy a Siemens oldaláról tölthető le ingyenesen ez a könyv. Gondolom, hogy ez hát nem is kérdés, hogy a cég jövőképét, meg küldetését is tükrözi, hogy ilyen innovatív dolgokkal is foglalkoznak, nem csak a gyártás, tervezés, hanem akár az ifjúság edukációja terén, és ebben is felelősséget éreznek a jövőre vonatkozóan.
2: Igen, a Siemens ZRT-nél alapvetően a műszaki felsőoktatás elkötelezett támogatása jelenik meg jószerével az összes hazai ilyen típusú intézményben, és arra gondoltunk, hogy hogyan lehetne akár már korábban is olyan gyermekek számára érdekes pontokat, vagy utat megmutatni, ami a műszaki felsőoktatás világába viszi majd őket. Azért azt is érdemes látni, vagy szeretném ezt tisztázni, hogy persze ez ezzel nem az a célunk, hogy a gyermekek hozzánk jöjjenek dolgozni, mint ahogy ugye ez deklaráltan nem cél, hogy tankönyv legyen, hanem egy olyan utat, gondolkodásmódot, megközelítést kínál ez a könyv, ami esetleg számukra vonzó lehet, és később elgondolkoznak, hogy a technológia világával kezdjenek el foglalkozni. Én azt látom, az én személyes benyomásom, ahogy a technológia világát talán már több évtizede közelebbről is követhetem, hogy nagyon komoly munkaerő hiány van, meg lesz a technológia a műszaki világ területén, és ez akár az országok versenyképességét is nagyban befolyásolja, és bízunk abban, hogy az ipar többi szereplője, technológia többi résztvevője is a saját maga eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy ezt a területet bemutassa, vonzóvá tegye a fiatal tehetségek számára, hiszen a környezetvédelem, az emberek jóléte és az ipar fejlődése azért nagyon komolyan összefügg.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Arató Márka, a Siemens ZRT kommunikációs igazgatója vendégem, akivel az S-szakkör virtuális utazása technológia világába című Fodor Nemes Erzsébet által írt, a Siemens ZRT által megálmodott, ingyenesen elérhető mesekönyvről beszélgettem. Többször megszólítottuk úgymond az AI-t, akár hogy a könyvben is foglalkoznak ezzel a jelenséggel, vagy eszközzel, vagy új lehetőséggel. Ön szerint tudom, hogy nagyon nehéz, mert nap mint nap változik a potenciája is ennek a dolognak, de ön szerint, illetve hát most az interjúból érzem is, hogy olyan szempontból érdemes pozitívan tekinteni a jövőbe, hogy bármilyen területeket képes professzionálisan az AI megoldani, emberre mindig szükség lesz.
2: Igen, és ami a kérdése mögött talán kimondatlanul is ott van, természetesen, mint ahogy bárki akár egy tömegközlekedésben résztvevőként, vagy baráti beszélgetésben felmerül, hogy akkor most az AI elveszi a munkánkat, vagy mi lesz a jövőben. Én azt gondolom, hogy teljesen természetes egyfajta idegenkedés a technológia gyors, vagy adott most ebben a konkrét esetben az AI gyors terjedése kap. Én azt gondolom, hogy kell egy kis idő, hogy lássuk ennek a terjedési irányát, sebességét, illetve elterjedtségét. Amit például konkrétan arra gondolok, hogy még ugye a kereskedelem világában, vagy mondjuk így, hogy a consumer IT terén szinte mindenkinél ott van az AI és használja, legyen az akár egy mobiltelefonos alkalmazás, vagy az okostelefonon történő vásárlás, addig az iparban az AI-nak a használata az hát még igencsak esetleges, tehát hogy nagyon nagy különbség van a kereskedelmi célú AI és az ipari AI elterjedtsége között. Úgyhogy én még azt mondom, hogy korai vészharangot kongatni. Megértem, hogy ez egy népszerű, meg egy teljesen emberi tulajdonság, de azért nézzük a pozitív oldalait is. Természetesen, mint minden eszköz, ennek is vannak előnyei, hátrányai. Azt gondolom, hogy nekünk, felhasználóknak alapvetően az a feladatunk, hogy ezeket értsük, tanuljunk róla, és azonosítsuk, hogy ez miként segítheti a mi mindennapjainkat.
1: Végül vissza akkor az S-szakkör virtuális utazása technológia világába című kötethez, amelynek kiadását, a megvalósulását a HM könyvek csapata támogatta, amely tudnivaló, hogy mindig a minőség mellé áll.
2: Igen, nagy örömmel kértem fel, és dolgoztunk egy

0: Marián Mosolygó Erzsébet vezettem HM csapattal, és azt gondolom, hogy a befektetett munka végeredmény is igazolja a HM könyvek csapatának a hozzáadott értékét.
1: Köszönöm szépen Arató Márknak ezt az interjút. Én remélem, hogy, és biztos vagyok benne, hogy felkeltettük az olvasók érdeklődését a kötet iránt. Sok sikert a folytatáshoz is.
0: Köszönöm szépen az érdeklődést.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai Háttér műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Mojnovics Éva független jelöltet választották polgármesternek Gersekaráton. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség a mobil használatot. Nő a szállodák vendégforgalma. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Mojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gersekaráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Mojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselői helyre 18-an jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az asszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarumet helyszíni észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag. A süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett. És ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
1: Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vas megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás, vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember 2 hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben 2 személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idei nyári szezonban, a magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálata szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez.
0: Sporthírek.
1: Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-ba utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a 3 mostani EB érmest.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Több mint 10 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek. Önkénteseket vár az Együttér Egyesület Körmende. Folytatódnak az egyeztetések a kamatstopról. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 000 érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őrizszentpéteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika első körment kickboxosa az olaszországi Jezulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenyen. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól.
0: Sporthírek.
1: Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős búvár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres világcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free immersion számban, amely során búvár úszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán még folytatódik a túlnyomó a napos idő, de nyugat felől átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék is előfordulhat. Többfelé megélénkül, megerősödik a déli délkeleti szél, a legmelegebb délutáni órákban 25 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: ami Amerika!
1: 99.8. Körmend FM.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Only 24 hours in a day. 24 hours getting

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekkózási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Caventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecske fizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélt

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Ride the city, let's go!
2: Te vagy az a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vojnovics Éva független jelöltet választották meg polgármesternek Gerzsakaráton. A vasárnapi időközi polgármester és képviselőtestületi választáson az 557 választásra jogosult közül 367-en járultak a szavazó urnához, 362 szavazat volt érvényes. A voksoláson a résztvevők 4 független polgármester jelölt közül választhattak. Az 5. jelölt pénteken visszalépett, ezért az ő nevét kihúzták a szavazólapról. Vojnovics Évát 195 szavazattal választották polgármesternek, a 4 képviselője helyre 18-a jelöltették magukat, ők szintén valamennyien függetlenek. Rendkívüli hőséget hozott az idei nyár Vasban, az alacsony légnedvesség is fokozta az asszályt a nyáron, a száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is gyorsabban veszített nedvesség tartalmából. Ezt jól mutatja, hogy a 3 nyári hónap potenciális párolgása Vasban is óriási számokat produkált, mondta a rádiónknak Pétervári Tibor, a Hungarometeor helyszíni észlelője.
2: Ezek a rendkívüli légköri aszályok, igen alacsony volt a légnedvesség átlag, a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények hozzájárult a párolgáshoz is. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított.
1: Több mint 10,9 millió forintot ajánlottak fel idén a körmendi civil szervezeteknek a személyi jövedelemadó 1%-ából. Derül ki a Nemzeti Adó és Vámhivatal 2026-os adó 1%-os felajánlásokról közzétett adataiból. A felajánlások alapján Körmend a harmadik legtöbb támogatást kapó vasi város lett Szombathely és Sárvár után. A vasmegyei adózók összesen 341 millió forintról döntöttek, 1046 civil szervezet részesült a felajánlásokból, amelyekhez összesen 32 000 érvényes rendelkező nyilatkozat kapcsolódott. A vármegyei összeg csaknem 70%-a a 13 vasi városban működő civil szervezetekhez került. Önkéntesek jelentkezését várja az Együttér Egyesület a közelgő jótékonysági és karitatív programjaihoz Körmenden és a körmendi kistérségben. Az Egyesület tájékoztatása szerint az őszi és téli időszakban rendezik meg a legnagyobb jótékonysági eseményeiket, adománygyűjtő akcióikat és szociális programjaikat, amelyek lebonyolításához helyi segítőkre van szükség. Az önkéntesek többek között helyi adománygyűjtésekben, ünnepi és közösségi programok szervezésében, valamint a kistérségben megvalósuló szociális akciókban vehetnek részt. A feladatokban nem csak önkéntesként, hanem az iskolai közösségi szolgálat keretében is be lehet kapcsolódni. Jubileumi szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium. Az iskola 80 éves jubileumához kötődő szülői munkaközösségi bált rendez a Kölcsey Gimnázium október 17-én. A rendezvény a gimnázium közösségi életének hagyományos eseménye, amelyen a diákok, szülei, az iskola munkatársai és az intézmény közösségének tagjai vehetnek részt. Teljes terjedelmében égett egy mintegy 20 négyzetméteres fatároló pankaszon egy téglagyár úti családi ház udvarán. A tűzesethez a körmendi és a szentgotthárdi hivatásos, valamint az őri Szent Péteri önkéntes tűzoltók vonultak ki. Az egységek 7 vízsugárral oltották el a lángokat, és megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló családi házra. Bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Kastromszeg Dinamika SE Körmend kickboxosa az olaszországi Jesulóban rendezett utánpótlás vakko világbajnokságon. A juniorok 54 kg-os mezőnyében full contact szabályrendszerben dobogóra álló körmendi sportoló utolsó utánpótlás versenyén szerzett érmet. Korosztályos pályafutását egy világbajnoki ezüst és bronzéremmel, valamint egy Európa-bajnoki bronzéremmel zárta, jövőre pedig már a felnőttek között versenyen. Fokozottan ellenőrzi a rendőrség október 5 és 11 között a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és az egyéb a járművezetők figyelmét elvonó tevékenységeket a Roadpool akció keretében, közölte a Vasmegyei Rendőrfőkapitányság. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy már egy üzenet elolvasása, a telefon kijelzőjére vetett rövid pillantás vagy a közösségi oldalak böngészése is elterelheti a sofőr figyelmét. A hatóság arra kéri a járművezetőket, hogy vezetés közben az útra figyeljenek, a telefon használatát pedig halasszák későbbre. Gyertyagyújtással emlékeztek meg Budapesten Kardos Martinról, a Ferencvárosi Tornaklub korábbi tornaedzőjéről, aki 29 éves korában hunyt el egy közúti balesetben. A szentgotthárdi születésű szakember két hete vesztette életét az M80-as autóúton, Rönök közelében történt frontális ütközésben. A balesetben két személyautó ütközött össze, mindkét jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. Nő a szállodák vendégforgalma. A magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között egyre nagyobb az eltérés. A szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén-nyári szezonban. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős visszaesés történt, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet szerint a következő időszak egyik legfontosabb feladata a turisztikai marketing aktivitás megerősítése lesz. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium az MTI megkeresésére. Felidézték a 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-tól határozatlan időre meghosszabbították. Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, kikötőit, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, hogy olyan működési modellt alakíthat ki a kormány Budapesttel közösen, amelyben a rendszert egységesítik és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezhet az ügyekben, fogalmazott. Halálbüntetés várhat a Fly Dubai Dubajból Tel Avivba tartó járatán merényletet megkísérlő másodpilótára egy meg nem nevezett magas rangú Abu Dhabi forrás szerint, jelentette egy izraeli hírportál. Az Egyesült Arab Emírségekben folyó vizsgálat lezárása után a merénylőre várhatóan halálbüntetést szabnak ki. A nyomozás eddigi eredményei szerint a másodpilótát korábban szélsőséges nézetei miatt bocsájtották el egy másik légitársaságtól. Előrehozott parlamenti választások kiírását jelentette be Pedro Sánchez miniszterelnök rendkívüli televíziós beszédében Madridban. Hozzátette döntéséről a nyilvános bejelentés előtt, tájékoztatta a 6. Fülöp spanyol királyt. Eljött a pillanat, hogy döntsenek, milyen jövőt szeretnének maguknak, az országnak. Most tőlük függ, fogalmazott Pedro Sánchez. Kovács István, a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke elégedett a magyar válogatott Európa-bajnoki szereplésével és optimistán tekint a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. A Los Angeles-be utazó csapattól reálisan várható majd érem az olimpián, jelentette ki, méltatva a három mostani EB érmest. Saját 107 méteres világrekordját megjavítva nyert újabb aranyérmet a szabad ütős bovár úszó Törőcsik Zsófia a Limasszolban zajló világbajnokságon. A magyar sportoló 108 méteres virágcsúccsal diadalmaskodott az úgynevezett free immersion számban, amely során bovár úszony nélkül a kötél segítségével húzza le magát a mélybe, majd ugyanígy jut vissza a felszínre.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

0: elérkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a napos, száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Kamember sajtot hívott vissza a forgalomból a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. A földi kiszolgáló személyzet sztrájkja miatt csaknem 140 járatot törölnek pénteken a brüsszeli Caventem nemzetközi repülőtéren. A szakszervezetek a belga kormány nyugdíjreformja és a túlórákat érintő szabályozása ellen tiltakoznak. A munkabeszüntetés leginkább a Brussels Airlines-t érinti, a vállalat járatainak 40%-a nem indul. A fennakadásokról, illetve a változásokról a légitársaságok honlapján lehet tájékozódni. Ismét erőszakba torkoltak a francia mintára megszervezett diáktüntetések Liège-ben. A belga nagyvárosban több mint 1000 tanuló vonult utcára az iskolák elhanyagolt állapota, valamint a diákok túlterheltsége miatt. A tiltakozók úttorlaszokat emeltek, több ablakot betörtek, valamint gyújtogattak és összecsaptak a rendőrökkel. A fiatalokat vízágyú és könnygáz bevetésével próbálták megfékezni. Több mint 20 rendőr könnyebben megsérült. A városban június óta gyakoriak a hasonló demonstrációk. A rendőrök már több tucatnyi tüntetőt őrizetbe vettek, köztük 17 kiskorút. Francis Haugen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat. A kutatónak az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrinók felfedezéséért és az Ice Cube Obszervatórium létrehozásában játszott meghatározó szerepéért ítélték oda a díjat. Az obszervatórium egy fényérzékelőkkel felszerelt óriási jégtömb, amelynek segítségével észlelni lehet a távoli világegyetem nagy energiájú folyamataiból származó neutrinókat. Mikrobiológiai szennyeződés miatt Kamember Bertán sajtot hívtak vissza a forgalomból. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy a 250 grammos, október 21-én lejáró francia terméket senki ne fogyassza el. A sajtról további információk találhatók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.